0: François de Chargé, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.
2: Mintetki pregin olyan egy út.
3: A déli péntekén a táj sehol se rút.
4: Tántottunk vízeni szárazon, a házi gazdalán. Repülünk szárnyalon, akár a sasmalán.
5: Paula,
6: Géza,
7: Máris,
8: Krista és Lüke Aladár.